0: Nyame enhyiraw baro onye okese
1: amen daddy
0: oya mama num menyum to honhom na ba
1: jesus daddy
0: erade ye okese
1: amen
0: ye ma oso
1: amen
0: oso na wo kro
1: jesus
0: mama tunyumbe